Felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Everybody's bouncing in the club, boys looking so fly. Work it out, break it down, can you feel it?

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az állat

Védő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszköz tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista,
A konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrájukra

szimbolizálja, egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körösi Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegéci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Lakossági aggályokra válaszolt a Vulcan Shield Békés Csabai vezetője. Másodfokú hőségriasztás és helyi intézkedések is történtek Békés Csabán. Lezárult a Meseházi Nemzetközi Alkotótábor közös kiállítással. Jótékonysági esttel erősítette a közösségét a szanazug. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai közgyűlés június 18-ai ülésén számos kérdés érkezett a Vulcan Shield magyarországi cégének operációs vezetőjéhez, Komjáti Lóránthoz. A város határába tervezett új gyáregység miatt több lakossági aggodalom merült fel, amelyeket a képviselők tolmácsoltak a cég felé. Komjáti a környezetvédelmi és egészségügyi félelmekre is reagált, és igyekezett eloszlatni a kételyeket. A Vulcan Shield Global tavaly szeptemberben jelentette be, hogy Békés Csabán építi fel új európai üzemét, ahol főként az űripar számára gyártanak majd kerámia szálas anyagokat. A tervek szerint legkésőbb 2032-re készül el a létesítmény, amely 2000-2500 embernek adhat munkát. A városban azonban több találgatás is elterjedt. Volt, aki környezeti terheléstől tartott, mások szerint főként külföldi munkavállalókat alkalmaznának, vagy éppen kötelező lenne a kínai nyelvtudás. Felmerült a nagy vízfelhasználás kérdése is. Komjáti a Városháza dísztermében elmondta, a beruházás a tervek szerint halad, jelenleg a gyár tervezése zajlik, és több mint 60 géppel már megkezdődött a próbagyártás 12 főállású dolgozóval. Kiemelte, hogy a cég minden előírást betart, és ha jogszabály írja elő, vállalják talaj és levegőszennyezettséget mérő eszközök telepítését. A robbanás veszélyre vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy az alumínium és a kerámia oxid nem veszélyesebb a háztartási lisztnél. Ismertette a gyártási folyamatot is. A kémiai és fizikai műveleteket külön csarnokokban végzik majd. A két alapanyagból zselét állítanak elő, amelyet térfogatnövelés után szerszámokkal és gravitációval nyújtanak, majd elektromos kemencében égetnek ki. Az így létrejövő hajszálvékony szálat a megrendelői igények szerint kezelik, pödrik, spulnizdák, szükség esetén pedig textíliává szövik. A füstgázokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy csak gázkemencék esetén keletkeznének, de a Békés Csabai üzemben elektromos kemencét használnak majd. A termelés során felszabaduló gázokat és gőzöket olyan rendszerrel kezelik, amely ártalmatlanítja azokat, így kellemetlen szagokra sem kell számítani. A vízfelhasználás kapcsán elmondta, hogy a teljes kapacitás mellett napi 50 köbméter vizet igényel majd az üzem, ami kevesebb, mint egy nagyobb mezőgazdasági vállalkozás fogyasztása. A szennyvíz kibocsátást igyekeznek minimalizálni, a hulladékot pedig szelektíven gyűjtik. A lehulló szálakat visszaforgatják a gyártásba. A munkaerővel kapcsolatban közölte, hogy magyar dolgozókat várnak minden szinten, a raktárosoktól a mérnökökig és vezetőkig. Kínai nyelvtudás csak egy speciális pozíció esetében szükséges. A cég már együttműködési megállapodást kötött a Békés Csabai Szakképzési Centrummal és a Szegedi Tudományegyetemmel, és további felsőoktatási partner bevonása is folyamatban van. Hangsúlyozta, hogy vegyész, gépész, villamos és anyagmérnökökre nagy szükség lesz. Megjegyezte azt is, hogy a vállalat nem csak fővárosi, hanem Békés Csabai sport egyesületeket is támogat, köztük a röplabda és a kézilabda csapatot. Az ülésen felmerült az igény egy nyílt, moderált lakossági fórum megszervezésére is. Másodfokú hőségriasztást rendeltek el az ország teljes területére szombattól keddéjfélig. A hungaromet előrejelzése alapján az országos tiszti főorvos döntött az intézkedésről. A hőhullám Békés Csabát is érinti, ahol több párakaput is üzembe helyeztek. A városban már működik a Jókai Színház és a Csaba Gyöngye Kulturális Központ előtt, és a tervek szerint a Városháza elé is kerül újabb. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzat megkereste az Alföldi ZRT-t is annak érdekében, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is legyenek friss vízpontok. Ezek olyan belvárosi tűzcsapok, ahol ivóvízhez lehet jutni a nagy melegben. Tavaly 3 ilyen pontot alakítottak ki az Andrássy úton. A polgármester hangsúlyozta, hogy a forróság idején különösen fontos az elővigyázatosság, és nagy az egyéni felelősség. Azt javasolta, hogy lehetőség szerint csak reggel, késő délután vagy este tartózkodjanak az emberek hosszabb ideig a szabadban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság több hasznos tanácsot is megosztott Kánikula idejére. Kiemelték, hogy egy napon vagy akár fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor a 70 fokot is meghaladhatja, ami életveszélyes, ezért soha egyetlen percre sem szabad gyermeket, időst vagy háziállatot a járműben hagyni.

0: Pénteken délután zárult a Meseházi Nemzetközi Képzőművész Alkotótábor, amely 4 napon át adott lehetőséget szabad alkotásra a Sepsiszentgyörgyről érkező művészeti iskolásoknak és a Szegya művészeti tagozatos diákjainak. A kedden kezdődött művésztelepen a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor művészeti líceum tanulói és a Szentgyörgyi Albert Technikum grafikusai dolgoztak együtt. A Szentgyörgyi barát Rebeka elmondta, hogy meglepte, milyen különlegességek mutatkoznak a két csoport színhasználatában, még ők általában 3-4 világosabb árnyalattal dolgoznak, a vendégdiákok több, lágyabb, sötétebb színt használnak, így jóval több árnyalat jelent meg a munkáikban. A foglalkozások szakmai vezetője Novák Attila képzőművész és vizuálpedagógus arról beszélt, a Terek és Emberek projektben a gyerekek saját tér élményeiket, motivumaikat és az ember környezethez való viszonyát próbálták képé formálni. Hozzátette, hogy külön öröm volt számára látni, milyen vizuális gondolkodás jellemzi a sepsi fiatalokat, és az is új élményt jelentett, hogy a Fékés csabai szentgyörgyi diákokat sem tanította korábban. Úgy fogalmazott, hogy remek fiatalokat ismerhetett meg, és bízik benne, hogy az itt szerzett tapasztalatok hosszú távon is gazdagítják őket. Az elkészült alkotások szeptember 15-ig tekinthetők meg a Meseházban, amely különleges atmoszférájával a tábor idején is inspiráló közegként szolgált. A Dobozi Vadászház adott otthont a Szanazzukért jótékonysági estnek, amely nem csupán egy bál volt, hanem fontos közösségi mérföldkő is a térség életében. A rendezvény megnyitóján Ráki Zsolt országgyűlési képviselő és Köves Mihály Doboz polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Ráki Zsolt arról beszélt, hogy az ilyen események kiváló alkalmat teremtenek a közösségépítésre és az együtt gondolkodásra. Hangsúlyozta, hogy minden hasonló rendezvényt igyekszik megtisztelni jelenlétével, mert fontosnak tartja, hogy a helyi közösségek összetartsanak. Kiemelte, hogy a térség idegenforgalmi szempontból is jelentős, ezért azon dolgoznak, hogy minél több program valósulhasson meg a környéken. Hozzátette, a szanazugiak hangját a parlamentben is képviselni fogja. Köves Mihály polgármester elmondta, hogy az est célja a közösség megerősítése és olyan források megteremtése, amelyekből a helyi rendezvényeket finanszírozni tudják. Hozzátette, hogy nem csak anyagi támogatást várnak, hanem ötleteket is, amelyek hozzájárulhatnak az idegenforgalom fejlesztéséhez és szanazug jövőbeli fejlődéséhez. Bagosi Tamás, a Digbuild Kft. Ügyvezetője arról beszélt, édesapja alapító cégvezetőként mindig fontosnak tartotta a megyei kötődésű, kulturális és sportesemények támogatását, és ez a szemlélet ma is meghatározó a vállalati életében. Hangsúlyozta, hogy a helyi vállalkozóként kötelességüknek érzik a jó ügyek mellé állni, és személyes kötődés miatt kiemelt jelentőségű számukra ez az esemény. A program már kora este elkezdődött Tojka Máté és zenekar műsorával, akik a megnyitó után is gondoskodtak a jó hangulatról. A vacsora alatt Vég Viktória énekelt, majd 21 órától a Sláger TV sztárja Sztojka Tibi lépett a színpadra. A Meglepetés Gála műsorban a KNER Táncsport Egyesület látványos táncsója nyugözte le a közönséget, a hajnali tartó buliról pedig DJ Sisák Zoli gondoskodott. Éjfélkor tombol a sorsolás jött, ahol több mint 2 millió forint értékű nyeremény talált gazdára. A fődíj egy 2 fős all-inclusive repülős utazás volt, amelyet Kovács Sándor ajánlott fel. A jegybevétel és a tombola teljes összege Szanazug fejlesztését szolgálja. A jótékonysági est ismét bizonyította, hogy Szanazug nem csupán egy hely a térképen, hanem egy összetartó élő közösség.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Generikstran folyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk.
2: Persze.
3: Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy vanonban, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a BrainRx képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a BrainRx módszertan is, vagy,
3: igen.
2: Vagy ez egy bekövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablasicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyok.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam zavarni.
3: Ők akkor pont a vanonban részét csinálták, igen, tehát, hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát, hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk az a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények. És hogy
3: biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Feladatok, tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a BrainRx programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg?
3: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő. Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy nyugodt.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok,
3: így
2: ilyen,
3: van,
2: tehát
3: így
2: valahogy
3: van.
2: Megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kisgyereknek, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába
3: igen, férkőzni. Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Erectorum, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítünk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A békési dr. Hepp Ferenc általános iskola diákjai is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma?
2: Ma volt a jó pályanaptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 8-os osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne. Ez a naptár 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a békési dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 8-os osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre. És nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja, mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási

0: vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg. Úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítése.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor. Szóval győzzük le a halogatást a reggeli órákban egy technikával, amelyet Brian Tracy management szakértő fejlesztett ki Mark Twain egyik híres mondása alapján. A módszer lényege, hogy a munkanap legelső feladataként a legnehezebb, legkellemetlenebb teendőt végezzük el, vagyis nyeljük le a békát. Ha ezen túl vagyunk, a nap hátra lévő része már garantáltan sokkal könnyebbnek és stresszmentesebbnek fog tűnni. Érdemes ezt a napindító tippet beiktatni. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap szülötteit. Ma ünnepli 39. születésnapját a 8-szoros aranylabdás és világbajnok argentin futball legenda Lionel Messi, illetve szintén ezen a napon született a népszerű amerikai színésznő és író Mindy Kaling, és illetve Fleetwood Mac zenekar alapítója, vagyis Mick Fleetwood egyébként. Ők voltak a mai nap szülöttei, most pedig vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorszól, az első óránk pedig már a végéhez is ért. Viszont a folytatásban is itt vagyok, a következő 60 percben is rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Gyökeresen megváltozhat Budapest látképe októbertől, miután a főpolgármesteri hivatal szinte minden közterületi reklám betiltását tervezi a városkép védelmében. A rendelet tervezet alapján eltűnnének az óriás plakátok, a reklámhálók és a hirdető oszlopok

ülés már ezen a pénteken szavazhat a javaslatról. Országszerte elkezdődött az aratás, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fokozott figyelemre inti a gépjárművezetőket a közutakon megjelenő mezőgazdasági munkagépek és vontatók miatt. A lassan haladó nagyméretű járművek mögött gyakran alakul ki torlódás, az előzésük pedig kiemelt körültekintést és a szokásosnál nagyobb oldaltávolságot igényel. A kamara emlékeztet, hogy a mezőgazdasági gépek gyorsforgalmi utakra nem hajthatnak fel, a kombájnok pedig kizárólag a vágóasztal leszerelése után közlekedhetnek a közúton.

Településén útépítésekhez használták fel, és a szombathelyi erdészet, valamint az Őrségi Nemzeti Park jelzése alapján eddig mintegy 35 kilométernyi kiránduló út is érintett. A szövetség a túrázók biztonsága érdekében megkezdte a helyszínek feltérképezését, a problémás szakaszokat pedig egy rendszeresen frissülő

0: hallgatják.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Jó reggelt kívánok! Többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
4: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
4: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek, dobozon több helyen aszfaltoznak. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, félpályás útlezárás zavarhatja a közlekedést. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Folytatódik a műsor ma is, ne feledkezzünk el a névnaposokról. Az Ivánoknak nagyon boldog névnapot. Indul a következő óránk is, szép reggelt! Ágár!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossa le?
8: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
10: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
11: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
12: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
1: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
5: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Itt egy kis érdekesség a környékről a reggeli rohanás közben. A Békés Csabai Jókai Színházról nem tudom, hallották-e már, hogy ez volt az ország legelső olyan állandó színház épülete, amelyet nem állami forrásból, hanem teljes egészében közadakozásokból, a helyi polgárok és mecénások pénzéből emeltek még 1879-ben. Ez volt a mai érdekesség. Most vissza a dalokhoz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Csapadék nem lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
6: Ez a Csaba.

0: Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb környezetvédelmi és gazdasági beszámolók szerint valóságos technológiai forradalom előtt állnak az európai és köztük a hazai szupermarketek, ugyanis a kontinens nagyobb üzletláncai megkezdték a műanyag gyümölcsmatricák végleges kivezetését. A cikkek kiemelik, hogy a környezetszennyező ragacsok helyett bevezetik a laser ecolabeling technológiát, amellyel egy teljesen ártalmatlan nagysebességű lézersugárral közvetlenül a zöldséges és gyümölcsök héjába égetik bele a vonalkódot. Na hát, várjuk ezt érdekesen, kíváncsian, hogy mi lesz belőle. Most vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárással. Dobozon szintén aszfaltozásra kell készülni. Békés Csabán a Gyula úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. A Gyula Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Vezessünk óvatosan, jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A fogínybérzés sokaknál előfordul, főleg fogmosáskor vagy evés közben is, bár gyakran legyintünk rá, fontos jelzés lehet. A leggyakoribb oka az ingyulladás, ami többnyire a fogakon és az incéren felhalmozódó lepedék és fogkő vált ki. Ilyenkor az íny érzékenyebb, duzzadt lehet és könnyebb érzik. De fogínybérzést okozhat túl erős fogmosás, kemény sörtély fogkefe, hormonális változás, dohányzás, sőt akár vitamin hiány is, például C-vitamin hiány. A jó hír, hogy sok esetben rendszeres, alapos, de kíméletes fogmosással, fogsejem vagy fogköztisztító használatával és egy fogkő leszedéssel szépen rendbe hozható. Viszont ha a vérzés tartós, erős vagy rossz lehelettel foglazulással társul, akkor érdemes mihamarabb fogorvost felkeresni, mert a kezeletlen íny probléma hosszabb távon komolyabb gondot is okozhat.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba
4: Rádió. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek érünk most a végighez. Köszönöm, hogy együtt töltöttük az elmúlt két órát. További szép napot kívánok, és minden jót!

Védelmi Hivatal végzi majd. Elveszítheti a volt államfőknek járó élethosszig tartó juttatásokat Novák Katalin és Schmidt Pál a Tisza párt legújabb alkotmánymódosítási javaslata alapján. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövőben nem részesülhetnének az ex-köztársaság

0: Schmidt párt, valamint a kegyelmi botrány nyomán 2024-ben lemondó Novák Katalint is hátrányosan érinteni, így a korábbi államfők közül egyedül Áder János tarthatná meg a havi tiszteletdíjat és a hivatali privilégiumokat. Július 1-től megszűnik az építési bontási hulladék ingyenes leadási lehetősége a lakossági szelektív hulladékudvarokban. A MOHU közleménye szerint a döntés hátterében a gazdálkodó szervezetek részéről tapasztalt sorozatos visszaélések állnak, amelyek veszélyeztették a rendszer fenntarthatóságát. A jövő hónaptól a kevert építési törmeléket, valamint a betont, téglát és cserepet mennyiségi korlátozás nélkül, de egységesen bruttó 36 forint per kilogrammos áron vehetik át a telepeken. A szolgáltatást továbbra is kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, a leadott mennyiségről szóló számlát pedig utólag küldi ki a társaság. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Jó reggelt kívánok! Többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vein Stream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 24-től 25-ig
3: a 0,33 literes Birra Moretti csak 309 forint. A 0,5 literes kőbányai dobozos 269 forint, a Juhász Egri Rosé 1149 forint, míg az 5 kg-os Euroket macskaalom mindössze 625 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Domtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-ig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, Baba Színház, Gyermekszínház és Felnőtt Színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
6: Most forduljon jobbra és menjen egyenesen 50 métert.
7: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

of the night. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: termék megjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek, Dobozon több helyen aszfaltoznak. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, félpályás útlezárás zavarhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Görös Hírcentrum.
1: Időjárás. Többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Csapadék nem lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A világbajnokság keddi játéknapján Portugália kiütéses 5-0-ás győzelmet aratott Üzbegisztán felett a K csoportban. A találkozó hőse Cristiano Ronaldo volt, aki 2 gólt szerzett, és ezzel egyedüliként a futballtörténelemben 6 különböző világbajnokságon is eredményesnek bizonyult. A portugálok további találatait Nuno Mendes, Rafael Leao szerezte, illetve az üzbégek rúgtak egy öngólt is. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia 1-0-ra legyőzte Kongót, és második győzelmével már biztosította helyét a legjobb 32 között. A győztes gólt Daniel Munoz szerezte a 76. percben egy megpattanó lövésből, amely

0: árófordulóját.
1: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Nincs karib, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Csapadék nem lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 24-e szerda délelőtt 10 óra van. Lássuk, miről is lesz ma szó. Rangos elismeréseket kaptak a Békés Vármegyei Ügyészség munkatársai. Tűzugrással és népi hagyományokkal ünnepelték a Szent Iván napot Békés Csabán. Jótékonysági esttel fogott össze Szanazug közössége. Színes programokkal várta a látogatókat a múzeumok éjszakája Békés Csabán. Június 10-én ünnepli a Magyar Ügyészi Szervezet a Magyar Ügyészség napját. Az emléknap az első magyar királyi ügyészségi törvény 1871-es kihirdetéséhez, valamint az önálló ügyészségi szervezet létrejöttéhez kapcsolódik. Az idei központi ünnepséget Budapesten rendezték meg, ahol a Békés Vármegyei Ügyészi Szervezet két munkatársa is rangos szakmai elismerésben részesült. A legfőbb ügyész a több évtizeden át kiemelkedő hivatástudattal, lelkiismeretesen és magas szakmai színvonalon végzett munkája, valamint példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként Kozma Sándor díjat adományozott dr. Dett Ibolya Erzsébet címzetes főügyészségi ügyésznek, a Battonyai Járás Ügyészség vezetőügyészének. Ez az ügyészségi szervezet legmagasabb kitüntetése. Magyar István díjba részesült dr. Juhászné dr. Oroyan Krisztina, a Gyulai Járás Ügyészség ügyésze. Az elismerést kiemelkedő hivatástudattal, példamutató szorgalommal és magas szakmai színvonalon végzett munkájáért kapta. A Magyar Ügyészség napjához kapcsolódóan további elismeréseket is átadtak. Dr. Berg Márta, Békés Vármegyei főügyész, a legfőbb ügyész nevében tanácsosi címet adományozott Vargáné Vince Teréznek, a Békés Vármegyei főügyészség irodavezetőjének kiemelkedő munkavégzés elismeréseként. Eredményes munkáért oklevelet vehetett át hosszú időn át végzett színvonalas munkájáért Gidai Réka, a Szeghalmi Járás Ügyészség irodavezetője, Enyediné Pék Szilvia, a Gyulai Járás Ügyészség tisztviselője, valamint Nagy Imréné, a Békés Csabai Járás Ügyészség fizikai alkalmazottja. Az elismerések átadásával az ügyészségi szervezet a kiemelkedő szakmai teljesítményt, az elhivatottságot és a közszolgálatában végzett munkát ismerte el. 11. alkalommal rendezték meg a Szent Iván napi vigadalmat Békés Csaba főterén, ahol szombaton a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a nyári napfordulóhoz kapcsolódó népszokások kerültek a középpontba. A családokat egész délután kézműves foglalkozások, néptánc bemutatók és népzenei programok várták, az est leglátványosabb eseménye pedig a hagyományos tűzugrás volt. Garai Éva, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület szakmai munkatársa elmondta, hogy a Szent Iván napi vigadalom a közösségi öröm és az együttlét ünnepe, amelynek kiemelt eleme az esti tűzugrás. Hozzátette, hogy az érdeklődők már a délutáni órákban bekapcsolódhattak a programokba, hiszen a szervezők néptáncosokkal, népzenészekkel és kézműves mesterekkel készültek a látogatók fogadására. A rendezvényt a Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége közösen szervezte. A résztvevők több hagyományos mesterséggel is megismerkedhettek, miközben a mesterek munkabemutatókon mutatták be tudásukat. A program része volt a Békés Megyei szülcsímzés bemutatása is, amely tavaly kiemelt nemzeti érték minősítést kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy minden korosztály számára kínáljanak programokat. A felnőttek néptáncos foglalkozásokhoz csatlakozhattak, míg a gyermekeket kézműves játszóház várta. A legkisebbek több népi kézműves technikát is kipróbálhattak, köztük a szövést és a gyöngyfűzést. Nagy népszerűségnek örvendett a hagyományos népi játszótér is, ahol a családok régi korok játékait idézhették fel. A kosaras körhinta szintén sok gyermeket vonzott. A Szent Iváni vigadalmak leglátványosabb és legismertebb hagyománya a tűzugrás, amelyhez számos népi hiedelem kapcsolódik. A hagyomány szerint a lángok átugrása erősíti a szerelmet, a barátságot és az emberi kapcsolatokat. Garai Éva kiemelte, hogy sokan ma is hisznek abban, akik együtt ugranak át a tűz felett, azoknak kapcsolata hosszú távon is megmarad. A programok este 10 óráig tartottak, a tűzugrás pedig ezúttal is nagy érdeklődés mellett zajlott a Békés Csabai főtéren.

Közösségépítő és jótékonysági célt szolgáló rendezvénynek adott otthont a Dobozi Vadászház, ahol első alkalommal rendezték meg a Szanazugért jótékonysági estet. Az esemény nem csak szórakozási lehetőséget kínált, hanem fontos állomása is volt a helyi közösség összefogásának. A megnyitón Ráki Zsolt országgyűlési képviselő és Köves Mihály Doboz polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Ráki Zsolt beszédében hangsúlyozta, hogy az ilyen rendezvények kiváló lehetőséget teremtenek a közösségépítésre és az ötletek megosztására. Kiemelt, hogy fontosnak tartja a helyi közösségek összetartását és rendszeresen igyekszik jelen lenni az ehhez hasonló eseményeken. Hozzátette, hogy a térség turisztikai szempontból is jelentős, ezért azon dolgoznak, hogy minél több fejlesztés és program valósuljon meg a környéken. Elmondta azt is, hogy a szanazugiak érdekeit és javaslatait a parlamentben is képviselni kívánja. Köves Mihály arról beszélt, hogy a rendezvény elsődleges célja a közösség megerősítése, valamint olyan források megteremtése, amelyek a helyi programok és események megvalósítását segíthetik. Hangsúlyozta, hogy nem csak anyagi támogatásokat várnak, hanem olyan ötleteket is, amelyek hozzájárulhatnak a turizmus fejlődéséhez és Szanazug további fejlesztéséhez. A jótékonysági est ismét rámutatott arra, hogy Szanazug nem csupán egy településrész vagy üdülő terület, hanem egy összetartó közösség, amely közös célokért képes együtt tenni. Különleges állatvezetések, interaktív játékok, koncertek és családi programok tették emlékezetessé a szombat estét Békés Csabán a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat keretében. A Munkácsi Mihály Múzeumban és a Munkácsi Emlékházban késő esti pezsgő kulturális élet fogadta az érdeklődőket, akik nagy számban töltötték meg a két intézmény udvarait és kiállító tereit. A Múzeumok éjszakája évek óta az egyik legnépszerűbb kulturális esemény a városban. A szervezők ezúttal is a hagyományos múzeumlátogatásnál jóval több élményt kínáltak, így a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály találhatott magának érdekes programot. A Munkácsi Emlékházban a látogatók rendhagyott állatvezetéseken vehettek részt, amelyek közelebb hozták számukra a világhírű festő életét és munkásságát. A résztvevők nem csak a kiállított tárgyakat ismerhették meg, hanem számos érdekességet és kevésbé ismert történetet is hallhattak Munkácsi Mihályról. Laszkó Tíme, a szakmai vezető, elmondta, hogy a állatvezetésekhez kvízjáték is kapcsolódott, amelynek helyes megfejtői kézműves bombonokat nyerhettek. Hozzátette, hogy a gyermekeket egész este játszóház, festés, gyöngyfűzés és különféle ügyes

0: kisebbségi feladatok váltak. A látogatók a szerencsekeréknél tudásukat is próbára tehették. Emellett egy gasztronómiai témájú szabadulószoba is szerepelt a program kínálatban. Nagy érdeklődés övezte azt a különleges állomást is, amely gyújnövényekkel és a hozzájuk kapcsolódó népi történetekkel ismertette meg az érdeklődőket. Az est egyik különleges látványosság a TARDISZ volt, akit a környéken már számos rendezvényről ismernek. Nógrádi Csilla közreműködésével a látogatók bepillantást nyerhettek a 19. századi lótartás világába, megismerhették a lovakkal való foglalkozás alapjait, és személyesen is találkozhattak a népszerű négylábúval. A jó hangulatról a Spektrum PRT zenekar gondoskodott, amely az Utca Zene Fesztivál közönsége számára már ismert dallamokkal szórakoztatta a látogatókat a Munkácsi Emlékház udvarán. A programok között szerepelt az Alföldi Kopók Airsoft bemutatója is, amely elsősorban a nagyobb gyermekek és a felnőttek érdeklődését keltette fel. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
3: Csaba Rádió.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
8: Főnök, megyünk a vásárba?
9: Milyen vásárba, Micike?
8: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
10: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
9: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
7: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
7: Hallhatóan jobb. I'm holding on your own.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A világbajnokság keddi játéknapján Portugália kiütéses 5-0-ás győzelmet aratott Üzbegisztán felett a K csoportban. A találkozó hőse Cristiano Ronaldo volt, aki 2 gólt szerzett, és ezzel egyedüliként a futballtörténelemben 6 különböző világbajnokságon is eredményesnek bizonyult. A portugálok további találatait Nuno Mendes, Rafael Leao szerezte, illetve az üzbégek rúgtak 1 öngólt is. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia 1-0-ra legyőzte Kongót, és második győzelmével már biztosította helyét a legjobb 32 között. A győztes gólt Daniel Munoz szerezte a 76. percben egy megpattanó lövésből, amely megtévesztette a kongói kapust, így tehát Kolumbia 6 ponttal tovább jutóként várhatja a Portugália elleni csoportzárót. Az E csoportban Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát. A mérkőzés különlegessége volt, hogy Luka Modric pályafutása 200. válogatott mérkőzésén lépett pályára. Panama az újabb vereségével már biztosan nem juthat tovább a csoportból. Ugyanebben a négyesben Anglia és Gána gól nélküli döntetlent játszott egymással Bostonban. Az angolok ugyan végig fölényben futballoztak, de nem találtak fogást a fegyelmezetten védekező afrikai együttesen. A hajrában a Saka lövését még hárította a gánai kapus, Harry Kane pedig nagy helyzetben kapu fölé lőtt. Így maradt a gól nélküli döntetlen. 2 forduló után mindkét válogatott 4-4 ponttal áll, és jó eséllyel várhatja a csoportkör záró fordulóját.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
3: Mert koszos haver.
2: És ki mossa le?
4: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
5: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 24-től 25-ig
6: a 0,33 literes Birra Moretti csak 309 forint. A 0,5 literes kőbányai dobozos 269 forint, a Juhász Egri Rosé 1149 forint, míg az 5 kg-os Euroket macskaalom mindössze 625 forint.
5: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
9: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnap és a ma kedvencei.
8: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádióban megszólalnak a legfrissebb zenei trendek. Válogatott dalok a közelmúltból. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, a Körös Hírcentrum hírei.

Kormányfő kiemelte, hogy a korábbi rendszer tisztségviselői várhatóan vádalkut kötnek majd, mert nem akarnak börtönbe menni a felső vezetők helyett. Magyar Péter elmondta, a visszaélések átfogó felderítését az újonnan felálló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal végzi majd. Július 1-től megszűnik az építési bontási hulladék.

kötelező béremelés, így az egyedi kivételektől eltekintve ez a szint jelenti a belépőt a hitelpiacra. A legtöbb banknál elegendő a minimálbér igazolása, de akad olyan, ahol ennél magasabb, legalább 200

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A világbajnokság keddi játéknapján Portugália kiütéses 5-0-ás győzelmet aratott Üzbegisztán felett a K csoportban. A találkozó hőse Cristiano Ronaldo volt, aki 2 gólt szerzett, és ezzel egyedüliként a futballtörténelemben 6 különböző világbajnokságon is eredményesnek bizonyult. A portugálok további találatait Nuno Mendes, Rafael Leao szerezte, illetve az üzbégek rúgtak egy öngólt is. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia 1-0-ra legyőzte Kongót, és második győzelmével már biztosította helyét a legjobb 32 között. A győztes gólt Daniel Munoz szerezte a 76. percben egy megpattanó lövésből, amely megtévesztette a kongói kapust, így tehát Kolumbia 6 ponttal továbbjutóként várhatja a Portugália elleni csoportzárót. Az elcsoportban Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát. A mérkőzés különlegessége volt, hogy Luka Modric pályafutása 200. válogatott mérkőzésén lépett pályára. Panama az újabb vereségével már biztosan nem juthat tovább a csoportból. Ugyanebben a négyesben Anglia és Gána gól nélküli döntetlent játszott egymással Bostonban. Az angolok ugyan végig fölényben futballoztak, de nem találtak fogást a fegyelmezetten védekező afrikai együttesen. A hajrában a Saka lövését még hárította a gánai kapus, Harry Kane pedig nagy helyzetben kapu fölé lőtt. Így maradt a gól nélküli döntetlen. 2 forduló után mindkét válogatott 4-4 ponttal áll, és jó eséllyel várhatja a csoportkör záró fordulóját.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkoló.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
3: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, Baba Színház, Gyermekszínház és Felnőtt Színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ácsfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossa le?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor, és vele együtt a délutáni zenés információs magazin műsor is. Üdv a fedélzeten, rádiózunk együtt a következő két órában.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól, és itt egy üzenet rögtön egy zenével hozzácsatolva természetesen. Sziasztok, kis húgomat, Ágit szeretném nevezni hozzátok egy köszöntésre. Nagyon boldog születésnapot kíván neki a család, ma van a 19. életéve betöltve. Nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, Zsuzsa és családja aláírással érkezett ez, na hát akkor nagyon boldog születésnapot kívánunk Áginak, mi is, Isten öltessen a most érkező dallal.

Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor. Ebben az időszakban minden nap az üzenetekkel foglalkozunk, és a köszöntöttekkel, például most a névnaposokkal. Boldog névnapot az Ivánoknak és a Beátáknak. Ezzel a gondolattal a Kívánság műsor pedig a végéhez is ért, de a folytatásban is együtt rádiózhatunk egészen délután kettőig.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, a délutáni zenés információs magazin műsorszól. A következő napok időjárása, pontosabban pollen terhelése azért hoz majd némi érdekességet. Abból a szempontból, hogy magas lesz a pollen terhelés a környékünkön, több szempontból, így például figyelni kell azoknak, akik a pázsit fűfélékre allergizálnak jobban, illetve legalább közepes mértékben a csalánfélék és a gombák, pollenja is megtalálható a levegőben. Allergiásként erre figyeljünk, jó egészséget! Én pedig itt vagyok a folytatásban is.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Tudta, hogy a vízilovak verejtéke igazából rózsaszínű? Na, nem sokára ezzel ismerkedünk majd meg tüzetesebben. Rádiózunk együtt ebben az órában is, meg annyi jó zenével, és vidáman töltve így a délutánt.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Képzelje, a vízilovak verejtéke rózsaszínű. Bőre speciális váladékot termel ugyanis az állatoknak, amely vöröses színű és természetes fényvédőként működik. Ez az izzadság antibakteriális hatású és megóvja őket a fertőzésektől és a kiszáradástól. A rózsaszín árnyalat miatt pedig régen azt hitték, hogy a vízilovak véreznek izzadás közben, valójában ez a természetes napteljük gyakorlatilag. Hát ismét megismerkedtünk vele, hogy a természet csodákra képes.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek értünk a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádióztattunk az elmúlt 2 órában. Jövök holnap is déltől. További szép napot.

0: megyek aludni.
1: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. Cristiano Ronaldo újabb mérföldkőhöz érkezett a labdarúgó világbajnokságon. Az Üzbegisztán elleni találkozó volt a 24. mérkőzése, amivel utolérte az örök rangsor harmadik helyén álló német Miroslav Klózét. A portugál sztár ráadásul a 6. világbajnokságán is gólt szerzett, amire rajta kívül még senki nem volt képes. Az aktív játékosok közül továbbra is az argentin Lionel Messi vezet 28 VB fellépéssel, míg a német Manuel Neuer és a horvát Luka Modric egyaránt 21 mérkőzésnél tart a világbajnokságok történetében. Az Anglia-Gána gól nélküli döntetlenje után Jude Bellingham arra kérte a szurkolókat és a médiát, hogy ne essenek pánikba. A Real Madrid középpályása elismerte, hogy frusztráló volt a találkozó, mert az angolok nem találtak fogást a fegyelmezetten védekező afrikai együttesen, de szerinte nincs dráma, a csapat pedig Panama ellen jobb teljesítményt nyújt majd. Thomas Tuchel szövetségi kapitány kiemelte, hogy Gána rendkívül szervezetten futballozott, míg a gánaiakat irányító Carlos Queiroz úgy vélte, egy 11-estől is megfosztották a csapatát. Két forduló után mindkét válogatott 4-4 ponttal áll a csoportban. A csoportkör utolsó fordulója kezdődik a labdarúgó világbajnokságon, ahol már párhuzamos mérkőzéseken dől el a továbbjutás sorsa. Ma este 9 órától a B csoportban Svájc Kanadával mérkőzik meg, miközben Bosznia-Hercegovina Katar ellen lép pályára. Éjféltől a C csoportban Skócia Brazíliával csap össze, Marokkó pedig Haitivel találkozik. Hajnali 3 órától az A csoport két záró mérkőzését rendezik, Csehország Mexikóval méri összerejét, a Dél-Afrikai Köztársaság pedig a Koreai Köztársasággal játszik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én debreceni Ilona vagyok. Rengeteg népszokás kötődik a mai naphoz, többek között kenderben kellene henteregni, már amennyiben ragaszkodunk a népszokáshoz. Azt hiszem ettől eltekintetünk, de azért én mesélek róla, közben pedig szólnak majd a hűsítő kedvencek, teljen velük kellemesen a délután.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
5: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, Baba Színház, Gyermekszínház és Felnőtt Színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu-n. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És ki mossol-e?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Reklámot hallottak.

Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba, június 24-én Szent Iván napján a Szerezd vissza az ebédidődet napon. Felmérések bizonyítják, hogy abban az esetben, hogyha elhagyjuk a szüneteket, például az ebédszünetet, akkor az nem tesz produktívvá, sőt, csökken a teljesítőképesség, és még a hangulatunk is rosszabb lesz, ez pedig kockáztatja az egészségünket. Éppen ezért a szünetek betartása egészségünk megőrzése érdekében is fontos. A munkáltatók bizonyára tudják ezt, hogy egy kis szünet produktívabbá tesz. Ráadásul a jókedvű munkavállaló ritkábban megy táppénzre. Nem tudom, hogy ki az, aki már túl van az ebéden, de aki majd még csak most fog ebédelni, annak ebéd mellé, aki már túl van rajta, annak pedig ebéd utára szólnak a kedvencek.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba. Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. Cristiano Ronaldo újabb mérföldkőhöz érkezett a labdarúgó világbajnokságon. Az Üzbegisztán elleni találkozó volt a 24. mérkőzése, amivel utolérte az örök rangsor harmadik helyén álló német Miroslav Klózét. A portugál sztár ráadásul a 6. világbajnokságán is gólt szerzett, amire rajta kívül még senki nem volt képes. Az aktív játékosok közül továbbra is az argentin Lionel Messi vezet 28 VB fellépéssel, míg a német Manuel Neuer és a horvát Luka Modric egyaránt 21 mérkőzésnél tart a világbajnokságok történetében. Az Anglia-Gána gól nélküli döntetlenje után Jude Bellingham arra kérte a szurkolókat és a médiát, hogy ne essenek pánikba. A Real Madrid középpályása elismerte, hogy frusztráló volt a találkozó, mert az angolok nem találtak fogást a fegyelmezetten védekező afrikai együttesen, de szerinte nincs dráma, a csapat pedig Panama ellen jobb teljesítményt nyújt majd. Thomas Tuchel szövetségi kapitány kiemelte, hogy Gána rendkívül szervezetten futballozott, míg a gánaiakat irányító Carlos Queiroz úgy vélte, egy 11-estől is megfosztották a csapatát. Két forduló után mindkét válogatott 4-4 ponttal áll a csoportban. A csoportkör utolsó fordulója kezdődik a labdarúgó világbajnokságon, ahol már párhuzamos mérkőzéseken dől el a továbbjutás sorsa. Ma este 9 órától a B csoportban Svájc Kanadával mérkőzik meg, miközben Bosznia-Hercegovina Katar ellen lép pályára. Éjféltől a C csoportban Skócia Brazíliával csap össze, Marokkó pedig Haitivel találkozik. Hajnali 3 órától az A csoport két záró mérkőzését rendezik, Csehország Mexikóval méri össze erejét, a Dél-Afrikai Köztársaság pedig a Koreai Köztársasággal játszik.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A nyár legjobb zenéje a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba június 24-én Iván napon. Régi magyar névről van szó, szeretettel köszöntjük a viselőit, akár csak mindazokat, akik a mai napon születtek. Boldog születésnapot! Felköszöntjük hamarosan Lionel Messit, az argentin labdarúgó 1987-ben született e napon. További részletek a kedvencek között. Apropó kedvencek, ebben a hőségben ismét ajánlok egy ivós játékot, amikor jó zenét hallunk, akkor kortyoljunk a vízből. Ilyenkor nyáron nagyon nagy szükség van a folyadékbevitelre, a legjobb zenéket pedig majd mi hozzuk.

0: Gabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Szemét
8: levittem.
7: Villany
8: befizettem.
7: Klíma
8: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.
9: Mici, kell, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
10: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
11: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
9: Jó ötlet, Micike!
12: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
13: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük. Ez a Csaba, ahol szeretettel köszöntjük Lionel Messit, az argentin labdarúgót, akire joggal mondhatom, most nem elsősorban a születésnapja miatt figyel az egész világ. Lionel Messi ugyanis ma 39 éves, tegnap előtt pedig felült a trónra. 17. találatával a világbajnokság gólrekordere lett. A 8-szoros aranylabdás sztár, a címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya, a világbajnokságok legeredményesebbje. Mivel Messinek ma van a születésnapja, talán csak csendben mondom meg, hogy a franciák kapitánya szerint Mbappé majd képes lesz megdönteni ezt a rekordot. Mi most fókuszáljunk a szülinaposra, Isten éltesse Messit, és mindenki mást, aki ma Szent Iván napján ünnepel.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne?
6: Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: A tegnap és a ma kedvencei.
10: Ez a Csaba.
9: Ez a Csaba.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig programok, hiszen július 2-ig várják az érdeklődőket az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok programsorozatra. Június 27-én szombaton 18 órakor kezdődik a 13. Fúvoly zenekari találkozó, helyszín a Gödör rendezvénytér. Június 28-án vasárnap 17 órától a Békési Református templomban a Prima Primissima közönségdíjas nyíregyházi leánykar lép fel. A programsorozat július 2-án csütörtökön 17 órától zárul a Nemzetközi Vonós Zenekari Tábor és Kurzus záró hangversenyével. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió. Szép délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Június 24-e van. Ma ünnepi születésnapját a Lionel Messi. Köszöntsük most őt együtt. 5 éves kora óta focizik, már az édesapja is edző volt. Naná, hogy felfigyelt a fiú tehetségére. Olyan nagyon nagyra tartották a játékát, hogy Maradonához hasonlították. Mi tagadás, volt is egy-két olyan villanása, mint Maradonának. Például, amikor 62 méteren keresztül 6 játékost kicselezve szerzett gólt. Isten éltesse őt. Most térjünk vissza a kedvencekhez.

0: Miért a csavarodok?
1: Békés megye kedvenc rádiója.
2: Mert csak nálunk szólnak egy helyen.
1: Na tegnap.
3: A Körös Hírcentrum hírei.
4: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elveszítheti a volt államfőknek járó élethosszígtartó juttatásokat Novák Katalin és Schmidt Pál a Tiszapárt legújabb alkotmánymódosítási javaslata alapján. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövőben nem részesülhetnének az ex-köztársasági elnököknek járó kedvezményekben azok,

Katalint is hátrányosan érinteni, így a korábbi államfők közül egyedül Áder János tarthatná meg a havi tiszteletdíjat és a hivatali privilégiumokat. Antidemokratikusnak és a választói akarat korlátozásának nevezte Gulyás Gergely a parlamentben felmerült 12 éves mandátum plafon ötletét. A Fidesz frakció vezetője a Tisza párt javaslatára reagálva kijelentette, hogy a nép döntési jogát csorbítaná, ha olyan képviselőket tiltanának el az indulástól, akiket a saját körzetükben már 7-szer vagy 8-szor megválasztottak. Gulyás Gergely hozzátette, a benyújtott szöveg szerint a szabályozás

országgyűlési képviselő. Kétharmados és kulcsfontosságú törvényjavaslatokat fogadott el az országgyűlés kedden, a képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről, valamint a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló előterjesztéseket. Döntés született az Európai Unió.

0: módosításról is, de a rendkívüli ülésen az üzemanyagárak kivezetéséről és a polgármesteri javadalmazások korlátozásáról is tárgyalt a parlament.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. Cristiano Ronaldo újabb mérföldkőhöz érkezett a labdarúgó világbajnokságon. Az Üzbegisztán elleni találkozó volt a 24. mérkőzése, amivel utolérte az örök rangsor harmadik helyén álló német Miroslav Klózét. A portugál sztár ráadásul a 6. világbajnokságán is gólt szerzett, amire rajta kívül még senki nem volt képes. Az aktív játékosok közül továbbra is az argentin Lionel Messi vezet 28 VB fellépéssel, míg a német Manuel Neuer és a horvát Luka Modric egyaránt 21 mérkőzésnél tart a világbajnokságok történetében. Az Anglia-Gána gól nélküli döntetlenje után Jude Bellingham arra kérte a szurkolókat és a médiát, hogy ne essenek pánikba. A Real Madrid középpályása elismerte, hogy frusztráló volt a találkozó, mert az angolok nem találtak fogást a fegyelmezetten védekező afrikai együttesen, de szerinte nincs dráma, a csapat pedig Panama ellen jobb teljesítményt nyújt majd. Thomas Tuchel szövetségi kapitány kiemelte, hogy Gána rendkívül szervezetten futballozott, míg a gánaiakat irányító Carlos Queiroz úgy vélte, egy 11-estől is megfosztották a csapatát. Két forduló után mindkét válogatott 4-4 ponttal áll a csoportban. A csoportkör utolsó fordulója kezdődik a labdarúgó világbajnokságon, ahol már párhuzamos mérkőzéseken dől el a továbbjutás sorsa. Ma este 9 órától a B csoportban Svájc Kanadával mérkőzik meg, miközben Bosznia-Hercegovina Katar ellen lép pályára. Éjféltől a C csoportban Skócia Brazíliával csap össze, Marokkó pedig Haitivel találkozik. Hajnali 3 órától az A csoport 2 záró mérkőzését rendezik, Csehország Mexikóval méri össze erejét, a Dél-Afrikai Köztársaság pedig a Koreai Köztársasággal játszik.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba 88.9. Szép napot mindenkinek. Szent Iván napja van, de vajon mi köze van Szent Iván napjának a kenderhez? És miért kell belefeküdni a kenderbe? Továbbá, mire jó a Szent Iván napi tűzgyújtás? Minden kérdésre válaszolok, de igyekszem tömören, hiszen elsősorban a kedvenceket hallgatjuk. Most is ők jönnek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó napot kívánok, Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, és ezen a napon már sehol sem várható csapadék. Hajnalban 17, míg holnap délután 35 fok várható.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel, már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: Kaisai.hu.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallott.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Nyári hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba, ahol főzzünk most menedzsemet, de vajon milyen a tökéletes menedzsem? Hozok néhány tippet. Találtam egy cikket, ami szerint a tökéletes menedzsem kevesebb cukorral és nagyon gyorsan készül. Egy kiló málnához 30 deka kristálycukor kell, és egy darab citrom frissen facsart leve. A sav kiemeli az ízt és segít a sűrűsödésben. Válogassuk át óvatosan a málnát. Kizárólag egészséges szemeket használhatunk fel. Akit zavarnak az apró magok, azok botmixerrel törjék össze enyhén a gyümölcsöt, aztán passzírozzák át egy sűrű szitán. Aki szereti a rusztikus magos textúrát, ezt a lépést kihagyhatja. A málnahúst öntsük egy lábasba, adjuk hozzá a cukrot és a citromlevet, és hagyjuk állni 1-2 órát, vagy akár egy egész éjszakát. Így a gyümölcs természetes leve kioldódik, és a cukor elolvad. Tegyük a lábast magas lángra, és gyorsan kell majd főznünk, hiszen az élénk színű dzsem titka, hogy nem órákig fő. Forrástól számítva 5-10 perc intenzív főzést igényel, ez alatt majd besűrűsödik. Tesztelni is lehet, hogyha kiveszünk egy kávés kanálnyi dzsemet és egy hideg kis tányérra tesszük, akkor pár perc alatt megdermed. Ez esetben elkészültünk. Aki szeret kísérletezni, az tegyen hozzá friss mentát, bazsalikomot vagy vaníliát. Zárjuk üvegbe a nyarat. Nyári zenék a folytatásban a Csabán.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, június 24-e van, Szent Iván napja. Elképesztő babonák, hiedelmek és népszokások kapcsolódnak ehhez a naphoz. Például ezen a napon került sor a híres tűzgyújtásra. Falu végen, erdőszélen rakták a tüzet, háromszor kellett átugrani, így aztán Szent Iván közbejárásával a Szent Háromságnál kegyelmet nyertek mindazok, akik átugrották a tüzet. Leginkább a párosítók, a közös ugrás és az összeéneklés színhelye volt a Szent Iván napi tűz. A palóclányok a tűzgyújtás után a legényekkel a kenderföldekre mentek. Egyenként a kenderbe heveredtek. Úgy tartották, hogy amelyikük után a kender feláll, az a lány egy éven belül férjhez megy. Mindig is mondtam, hogy őseink nem unatkoztak, ők tudták, hogy kell élni. Állítólag egyébként azért gyújtották a Szent Iván napi tüzet, mert ez a tűz megvéd a jégesőtől, dögvésztől, gonosztól, és még a jó termést is garantálja. Bőséggel szólnak nálunk a kedvencek, melyek már is visszatérnek. Never.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
3: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
2: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 24-től 25-ig
6: a 0,33 literes Birra Moretti csak 309 forint. A 0,5 literes kőbányai dobozos 269 forint, a Juhász Egri Rosé 1149 forint, míg az 5 kg-os Euroket macskaalom mindössze 625 forint.
5: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Te mit csinálsz hétvégén?
8: Térkövet nézek.
7: Aha. És hol?
8: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
9: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Válassza ön is Békés megye kedvenc autómárkáit az elektromos és hibrid szakértő Metlényi Autónál.
12: Szemét.
13: Levittem.
12: Villany.
13: Befizettem.
12: Klíma.
13: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
12: Hol?
13: kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak.
14: Szent Iván napján ez a Csaba 88.9, kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Búcsúm előtt még egyszer mindenkit emlékeztetek arra, hogy elődeink ezen a napon tüzet ugrottak, meg párosító játékokat játszottak. Bízom benne, hogy mindenki talál kedvére való programot ma estére. Arról se feledkezzünk meg, hogy ma van a praliné napja. Űzugrás, praliné és párválasztás mellé pedig a kedvenceket ajánljuk, melyek itt szólnak a Csabán. Én köszönöm a társaságot, találkozunk holnap is. Viszont hallásra.
15: Hoppá!

0: Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Fokozott ellenőrzést rendelte Budapest teljes területére június 26-án este 8 órától, június 28-án reggel 8 óráig az

kormányzója, jobboldali média finanszírozását Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya egy nemrég közített nyílt levélben. A volt miniszter és az egykori kormánybiztos kiemelte, hogy az elmúlt napok tömeges elbocsátásai miatt családok egzisztenciája került veszélybe a konzervatív sajtónál. Az aláírók szerint a

munkájukat vesztett szakembereknek. Július 1-től megszűnik az építési-bontási hulladék ingyenes leadási lehetősége a lakossági szelektív hulladékudvarokban. A MOHU közleménye szerint a döntés hátterében a gazdálkodó szervezetek részéről tapasztalt sorozatos visszaélések állnak, amelyek veszélyeztették a rendszer fenntarthatóságát. A jövő hónaptól a kevert építési törmeléket, valamint a betont, téglát és cserepet mennyiségi korlátozás nélkül, de egységesen bruttó

0: felmutatásával, a leadott mennyiségről szóló számlát pedig utólag küldi ki a társaság. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
5: As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
2: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárással. Dobozon szintén aszfaltozásra kell készülni. Békés Csabán a Gyula úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. A Gyula Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Vezessünk óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
5: Csaba Rádió. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel, már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál. A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 24-től 25-ig
3: a 0,33 literes Birra Moretti csak 309 forint. A 0,5 literes kőbányai dobozos 269 forint, a Juhász Egri Rosé 1149 forint, míg az 5 kg-os Euroket macskaalom mindössze 625 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
0: Részlet ácsfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmok

0: szólnak. Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
1: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Június 24-e szerda van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon az Ivánok ünneplik névnapjukat. Az Iván férfi név a János név szláv formájából, illetve a régi magyar Jovános, Ivános változatából származik. Női párja Ivána. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szerdát kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 24-e szerda van, Szent Iván napja, keresztelő Szent János ünnepe, a nyári napfordulóhoz kapcsolódó népi és egyházi ünnep. Magyarországon a legjellegzetesebb népszokása a Szent Ivánéi tűzugrás, amely a tisztulást, a szerelmet és a jó termést hivatott elősegíteni. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások, régi hagyomány a tűzugrás, és aki kétszer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja. És hogyha ez még nem lenne elég, a szertartásos tűzugrás hagyományának szerelemvarázsló célja is van. Nos, hát akkor ugorjunk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek, kellemes szerdát kívánok mindenkinek!

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.

0: És a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják június 24-én szerdán. A mai napon ünnepli 55. születésnapját Menczel Gábor, magyar billentyűs, zeneszerző és számítástechnikai szakember, aki leginkább a kultikus Bonanza Banzai Szintipop együttes alapító tagjaként vált ismerté. 1987-ben Kovács Ákossal és Hauber Zsolttal közösen hívta életre a Bonanza Banzai zenekart. Menczel Gábor az együttesben billentyűsként és zeneszerzőként tevékenykedett. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szerdát kívánok mindenkinek! First

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 24-e szerda van, a mai napon ünnepli 39. születésnapját Lionel Messi, a labdarúgás történetének egyik legnagyobb játékosa, aki jelenleg az Inter Miami CF és az argentin válogatott csatára. A 8-szoros aranylabdás zseni a 2026-os labdarúgó világbajnokságon ismét a középpontba került, miután a csoportkörben megdöntötte a világbajnokságok történetének gólrekordját. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek! I had a-

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 24-e szerda délelőtt 10 óra van. Lássuk, miről is lesz ma szó. Rangos elismeréseket kaptak a Békés Vármegyei Ügyészség munkatársai. Tűzugrással és népi hagyományokkal ünnepelték a Szent Iván napot Békés Csabán. Jótékonysági esttel fogott össze Szanazug közössége. Színes programokkal várta a látogatókat a múzeumok éjszakája Békés Csabán. Június 10-én ünnepli a Magyar Ügyészi Szervezet a Magyar Ügyészség napját. Az emléknap az első magyar királyi ügyészségi törvény 1871-es kihirdetéséhez, valamint az önálló ügyészségi szervezet létrejöttéhez kapcsolódik. Az idei központi ünnepséget Budapesten rendezték meg, ahol a Békés Vármegyei Ügyészi Szervezet két munkatársa is rangos szakmai elismerésben részesült. A legfőbb ügyész a több évtizeden át kiemelkedő hivatástudattal, lelkiismeretesen és magas szakmai színvonalon végzett munkája, valamint példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként Kozma Sándor díjat adományozott dr. Dett Ibolya Erzsébet címzetes főügyészségi ügyésznek, a Battonyai Járás Ügyészség vezetőügyészének. Ez az ügyészségi szervezet legmagasabb kitüntetése. Magyar István díjba részesült dr. Juhászné dr. Orján Krisztina, a Gyulai Járás Ügyészség ügyésze. Az elismerést kiemelkedő hivatástudattal, példamutató szorgalommal és magas szakmai színvonalon végzett munkájáért kapta. A Magyar Ügyészség napjához kapcsolódóan további elismeréseket is átadtak. Dr. Berg Márta, Békés Vármegyei főügyész, a legfőbb ügyész nevében tanácsosi címet adományozott Vargáné Vince Teréznek, a Békés Vármegyei főügyészség irodavezetőjének kiemelkedő munkavégzés elismeréseként. Eredményes munkáért oklevelet vehetett át hosszú időn át végzett színvonalas munkájáért Gidai Réka, a Szeghalmi Járás Ügyészség irodavezetője, Enyediné Pék Szilvia, a Gyulai Járás Ügyészség tisztviselője, valamint Nagy Imréné, a Békés Csabai Járás Ügyészség fizikai alkalmazottja. Az elismerések átadásával az ügyészségi szervezet a kiemelkedő szakmai teljesítményt, az elhivatottságot és a közszolgálatában végzett munkát ismerte el. 11. alkalommal rendezték meg a Szent Iván napi vigadalmat Békés Csaba főterén, ahol szombaton a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a nyári napfordulóhoz kapcsolódó népszokások kerültek a középpontba. A családokat egész délután kézműves foglalkozások, néptánc bemutatók és népzenei programok várták, az est leglátványosabb eseménye pedig a hagyományos tűzugrás volt. Garai Éva, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület szakmai munkatársa elmondta, hogy a Szent Iván napi vigadalom a közösségi öröm és az együtt létünnepe, amelynek kiemelt eleme az esti tűzugrás. Hozzátette, hogy az érdeklődők már a délutáni órákban bekapcsolódhattak a programokba, hiszen a szervezők néptáncosokkal, népzenészekkel és kézműves mesterekkel készültek a látogatók fogadására. A rendezvényt a Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége közösen szervezte. A résztvevők több hagyományos mesterséggel is megismerkedhettek, miközben a mesterek munkabemutatókon mutatták be tudásukat. A program része volt a Békés Megyei szülcsímzés bemutatása is, amely tavaly kiemelt nemzeti érték minősítést kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy minden korosztály számára kínáljanak programokat. A felnőttek néptáncos foglalkozásokhoz csatlakozhattak, míg a gyermekeket kézműves játszóház várta. A legkisebbek több népi kézműves technikát is kipróbálhattak, köztük a szövést és a gyöngyfűzést. Nagy népszerűségnek örvendett a hagyományos népi játszótér is, ahol a családok régi korok játékait idézhették fel. A kosaras körhinta szintén sok gyermeket vonzott. A Szent Iván évi vigadalmak leglátványosabb és legismertebb hagyománya a tűzugrás, amelyhez számos népi hiedelem kapcsolódik. A hagyomány szerint a lángok átugrása erősíti a szerelmet, a barátságot és az emberi kapcsolatokat. Garai Éva kiemelte, hogy sokan ma is hisznek abban, akik együtt ugranak át a tűz felett, azoknak kapcsolata hosszú távon is megmarad. A programok este 10 óráig tartottak, a tűzugrás pedig ezúttal is nagy érdeklődés mellett zajlott a Békés Csabai főtéren.

0: Közösségépítő és jótékonysági célt szolgáló rendezvénynek adott otthont a Dobozi Vadászház, ahol első alkalommal rendezték meg a Szanazugért jótékonysági estet. Az esemény nem csak szórakozási lehetőséget kínált, hanem fontos állomása is volt a helyi közösség összefogásának. A megnyitón Ráki Zsolt országgyűlési képviselő és Köves Mihály Doboz polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Ráki Zsolt beszédében hangsúlyozta, hogy az ilyen rendezvények kiváló lehetőséget teremtenek a közösségépítésre és az ötletek megosztására. Kiemelt, hogy fontosnak tartja a helyi közösségek összetartását és rendszeresen igyekszik jelen lenni az ehhez hasonló eseményeken. Hozzátette, hogy a térség turisztikai szempontból is jelentős, ezért azon dolgoznak, hogy minél több fejlesztés és program valósuljon meg a környéken. Elmondta azt is, hogy a szanazugiak érdekeit és javaslatait a parlamentben is képviselni kívánja. Köves Mihály arról beszélt, hogy a rendezvény elsődleges célja a közösség megerősítése, valamint olyan források megteremtése, amelyek a helyi programok és események megvalósítását segíthetik. Hangsúlyozta, hogy nem csak anyagi támogatásokat várnak, hanem olyan ötleteket is, amelyek hozzájárulhatnak a turizmus fejlődéséhez és Szanazug további fejlesztéséhez. A jótékonysági est ismét rámutatott arra, hogy Szanazug nem csupán egy településrész vagy üdülő terület, hanem egy összetartó közösség, amely közös célokért képes együtt tenni. Különleges állatvezetések, interaktív játékok, koncertek és családi programok tették emlékezetessé a szombat estét Békés Csabán a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozat keretében. A Munkácsi Mihály Múzeumban és a Munkácsi Emlékházban késő estig pezsgő kulturális élet fogadta az érdeklődőket, akik nagy számban töltötték meg a két intézmény udvarait és kiállító tereit. A Múzeumok Éjszakája évek óta az egyik legnépszerűbb kulturális esemény a városban. A szervezők ezúttal is a hagyományos múzeumlátogatásnál jóval több élményt kínáltak, így a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály találhatott magának érdekes programot. A Munkácsi Emlékházban a látogatók rendhagyott állatvezetéseken vehettek részt, amelyek közelebb hozták számukra a világhírű festő életét és munkásságát. A résztvevők nem csak a kiállított tárgyakat ismerhették meg, hanem számos érdekességet és kevésbé ismert történetet is hallhattak Munkácsi Mihályról. Laszkó Tíme, a szakmai vezető elmondta, hogy a állatvezetésekhez kvízjáték is kapcsolódott, amelynek helyes megfejtői kézműves bombonokat nyerhettek. Hozzátette, hogy a gyermekeket egész este játszóház, festés, gyöngyfűzés és különféle ügyességi feladatok várták. A látogatók a szerencsekeréknél tudásukat is próbára tehették, emellett egy gasztronómiai témájú szabadulószoba is szerepelt a program kínálatban. Nagy érdeklődés övezte azt a különleges állomást is, amely gyógynövényekkel és a hozzájuk kapcsolódó népi történetekkel ismertette meg az érdeklődőket. Az est egyik különleges látványosság a TARDIS volt, akit a környéken már számos rendezvényről ismernek. Nógrádi Csilla közreműködésével a látogatók bepillantást nyerhettek a 19. századi lótartás világába, megismerhették a lovakkal való foglalkozás alapjait, és személyesen is találkozhattak a népszerű négylábúval. A jó hangulatról a Spektrum PRT zenekar gondoskodott, amely az Utca Zene Fesztivál közönsége számára már ismert dallamokkal szórakoztatta a látogatókat a Munkácsi Emlékház udvarán. A programok között szerepelt az Alföldi Kópók Airsoft bemutatója is, amely elsősorban a nagyobb gyermekek és a felnőttek érdeklődését keltette fel. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 24-e szerda van. A mai napon ünnepli 76. születésnapját Tolcsvai László, Kossuth és Erkel Ferenc díjas magyar zenész, énekes és zeneszerző, a magyar beat generáció és könnyű zenei élet egyik legmeghatározóbb korszakos alakja. Gyermekkorában klasszikus zenei képzést kapott, amely megalapozta későbbi sokszínű zeneszerzői munkásságát. Fiatalon, alig 16 évesen kezdett dalokat írni, az országos ismertséget az 1968-as Ki mit tud tehetségkutató hozta meg számára, ahol a Tolcsvai trió tagjaként tűnt fel. Üdvözöljük őt születésnapja alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: A mai estén is csak a kedvenceink, a legjobb dalok. Mint mindig, a következő órákban ezeket fogom nyújtani. És persze a legfrissebb és legérdekesebb infókat is tálalom. Én Hászalai Balázs vagyok, nagyon számítok rátok. Töltsük együtt az időt, jó

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csabarádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Egyszerre hordozza magában a banda klasszikus zenei világát, miközben modern, friss megszólalással próbál új irányokat is mutatni a Magna Cum Laude vadonatúj megjelenése. Ez a Mindig Lesz című dal, amelynek megszületésénél ezúttal is a jól ismert alkotópáros működött közre, azaz a zenét Szabó Tibor gitáros szerezte, a dalszövegeket pedig ismét Kara Misa jegyzi. Íme a 99-ben alakult Magna Cum Laude legfrissebb kiadványa.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: A tegnap és a ma kedvencei.
7: Ez a Csaba.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Amiért szörnyűködünk most, például a franciák esetében, nos, megkapjuk majd mi is a hétvégére és a jövő hét elejére, ugyanis egy hőkupola húzódik fölénk, nem lesz ritka a 40 fok feletti maximum érték sem, ezzel riogatnak minket a magyar meteorológusok, úgyhogy nem tágít a kánikula, sőt, még fokozódni fog. Mindenki nagyon vigyázzon magára, és hallgassa ma Csaba Rádiót, hiszen nálunk éjjel-nappal a frissítő kedvencek szólnak, már is játszom a következő slágert.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.
5: Folytatjuk itt a Csaba Rádión szerda este, hogy a kedvenceitekkel. Hello, ismét én Hászalai Balázs vagyok, játszom a folytatásban is a legjobb dalokat. Ugye velem tartatok.
6: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Lezárult egy évek óta húzódó ügy Amy Winehouse emlékeivel kapcsolatban. A londoni bíróság

elutasította az énekesnő édesapjának keresetét a relikviák árverése miatt. A vita több száz személyes tárgy körül alakult ki, amelyek évek ezelőtt kerültek kalapács alá. A bíróság szerint a felhozott érvek nem voltak elegendőek a kereset alátámasztására, így az árverést nem az apa, hanem a lebonyolító felek vihetik, az ő javukra döntöttek. Háttérben egy érzékeny kérdés húzódik, hogyan kezelhető méltó módon egy világsztár öröksége, és ki az, aki dönthet végül a személyes tárgyainak a sorsáról. Minden esetre az ügy ismét ráirányította a figyelmet Amy Winehouse életművére. Figyelemre méltó zenei katalógusából játszom most.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és

0: Tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Még mindig Paul McCartney a brit zeneipar leggazdagabb sztárja. Ismét elkészült a toplista, a legendás Beatles tag és felesége vagyonát már több mint 1 milliárd fontra becsülik. Előkerül helyen szerepelnek az újra összeállt Oasis testvérpár tagjai, Noel és Liam Gallagher. Közös vagyonukat nagyjából 375 millió fontra teszik, amit a visszatérő turnék és az Oasis dalok után érkező jogdíjak tovább növeltek. A leggazdagabb zenészek között szerepel még a Rolling Stones két ikonja Mick Jagger és Keith Richards, valamint Elton John, illetve Ed Sheeran is.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród, lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fejemben.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: Ezek még mindig a kedvenceitek, és ez még mindig a szerda esténk itt a Csaba Rádión. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy már eddig is kellemesen töltöttétek velünk az időt. A folytatásra is ezt ígérhetem, mármint a legjobbakat a dalokból, és a legérdekesebbeket a színes hírekből. Tartsatok velem!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Új dallal melegít a nyári albumra a Rolling Stones. Itt az In the Stars című szerzemény, amely júliusban érkező korong egyik előfutára. A zenekar szerint ez a dal jól mutatja majd az új lemez hangulatát, hiszen egyszerre modern és olyan klasszikus, mint amit a Stone-tól megszoktunk már. Az új albumon ráadásul még hallható lesz a néhai Charlie Watts játéka, vendégként pedig többek között Paul McCartney és Robert Smith tűnik fel rajta. Na, a Rolling Stones egyelőre nem jelentett be új turnét, de a rajongók már most találgatják, hogy vajon bemutatják-e Mick Jaggerék élőben is az új dalokat, amely közül tehát mi most az első előfutárt halljuk.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Új albummal készül visszatérni még az idén el, és a kéz az énekesnő elárulta, hogy már a célegyenesben jár a lemez munkálataival. Az anyag a 2021-es Kéz című korong folytatása lesz. A világsztár szerint most minden korábbinál magabiztosabban és szabadabban alkot végre. Úgy fogalmazott, az új dalokban is szeretne valódi érzelmeket és emberi történeteket megmutatni, mert számára továbbra is az a legfontosabb, hogy a zenei jelentéssel bírjanak a hallgatói számára. Elisa az interjúban azt is felidézte, amikor Jay-Z-vel közösen berobbant az Empire State of Mind. Azt mondta, az a dal akkora hatással volt az emberekre, hogy utána évekig nehéz volt bármi újjal előállnia. Yeah.

mai esténket sajnos lassan le kell zárnom, viszont holnap jövök megint, és néhány órán keresztül én biztosítom a jobbnál jobb dalokat, érdemes lesz csütörtökön is a Csaba Rádiót választani. Egész nap persze, nem csak az esti órákban. Mára még egyszer nagyon köszönöm, hogy együtt tölthettük az időt, kívánok nektek jó éjszakát, Hászalai Balázst hallottátok.

küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

0: eseményeivel.
1: Nőtt a riasztások száma Békéscsabán, kevesebb volt a tűz, viszont több a műszaki mentés. Élménydús programokkal telt a múzeumok éjszakája. Egyszeri éjszakai varázslat volt a Mini Magyarország Maket Parkban. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025-ben összesen 968 riasztást kapott, derült ki abból az éves beszámolóból, amely a városi közgyűlés előtt ismertettek. A jelentés szerint a tűzesetek száma csökkent, ugyanakkor a műszaki mentések jelentősen emelkedett az előző évhez képest. A parancsnokság működési területéhez 15 település tartozik. A bejelentések száma 2024-ben 936 volt, ez 968-ra növekedett tavaly. A tűzesetek száma 59-el csökkent, összesen 293 ilyen esetet regisztráltak. A műszaki mentések száma viszont 73-mal nőtt, így 675 alkalommal kellett ilyen jellegű beavatkozást végezni. Tűzesetek kapcsán haláleset nem történt, 7 esetben azonban összesen 13 ember sérült meg. 5 alkalommal indult tűzvizsgálati hatósági eljárás. A legtöbb riasztás továbbra is Békéscsabáról érkezett, 623 esetben kellett beavatkozni. Békésen 307 káreseményt regisztráltak, ezek közül 277-et az önkormányzati tűzoltóság kezelt. Mezőberényben 143 alkalommal riasztották az egységeket. A legkevesebb bejelentés Csabaszabadiból, Csárdászállásról és Kamutról érkezett, mindhárom településen 6-6 kivonulásra volt szükség. A téves riasztások száma enyhén csökkent, 132 esetben derült ki a helyszínen, hogy nincs szükség tűzoltói beavatkozásra. A legtöbb ilyen jelzést továbbra is a beépített tűzjelző berendezések adták. Szándékosan megtévesztő bejelentés egy alkalommal történt. A parancsnokság értéke és szerint eredményes volt a lakosság tájékoztatása és a megelőző tevékenység. Javult a készenléti állomány szakmai felkészültsége, és hatékony együttműködés alakult ki a társszervekkel, önkormányzatokkal, valamint az önkéntes és karitatív szervezetekkel. Somogyvári Attila parancsnoka a közgyűlésen szóban is megerősítette a beszámolóban foglaltakat. Hangsúlyozta, hogy a helyi tűzoltók felkészültsége kiváló, 3 tűzoltófecskendő és több speciális eszköz áll rendelkezésre. Felhívja a figyelmet a szénmonoxid érzékelők fontosságára és az ingyenes kéményseprési szolgáltatásra. Juhász István arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a tűzoltóság munkája, kiemelte az önkéntesek szerepét és a fiataloknak szóló prevenciós programok jelentőségét. Úgy fogalmazott, hogy a tűzoltóság megfelelő és eredményes munkát végzett. A közgyűlés 13 igen szavazattal fogadta el a beszámolót. Különleges tárlatvezetések, játékok, koncertek, tűzgyújtás és családi programok várták az érdeklődőket szombaton este Békéscsabán. A múzeumok éjszakáján a Munkácsy Mihály Múzeum és a Munkácsy Emlékház késő estig megtelt látogatókkal, akik benépesítették az udvarokat és a kiállító tereket. A rendezvény évek óta az egyik legnépszerűbb kulturális esemény a városban, ahol a hagyományos múzeum látogatás helyett interaktív élményekkel és rendhagyó bemutatókkal várják a közönséget. Idén is minden korosztály talál magának programot. A Munkácsy Emlékházban ezúttal is különleges tárlatvezetések hozták közelebb a világhírű festő életét. A látogatók nem csak a kiállított tárgyakat ismerhették meg, hanem számos érdekességet és kevésbé ismert történetet is hallhattak róla. Laszkó Tímea, a szakmai vezető elmondta, hogy a tárlatvezetésekhez kvíz kérdések is kapcsolódtak, a helyes választadók pedig kézműves bombonokat nyerhettek. Hozzátette, hogy a gyerekeket egész este játszóház, festés, gyöngyvizés és ügyességi feladatok is várták. A szerencse keréknél pedig tudásukat is próbára tehették. A programok között egy gasztronómiai témájú szabadulószoba is helyet kapott, valamint egy gyógynövényekhez és boszorkányos történetekhez kapcsolódó állomás, amely sok látogatót vonzott. Az est egyik különleges eleme Tardis volt, a környéken jól ismert ló, akinek segítségével Nógrádi Csilla mutatta be a 19. századi lótartás világát. A résztvevők megismerhették a lovakkal való foglalkozás alapjait, és természetesen találkozhattak is a népszerű négylábúval. A hangulatról a Spektrum PRT zenekar gondoskodott, akik az utcazene fesztiválról már ismert dallamokat hoztak az Emlékház udvarára. A nagyobbakat az Alföldi Kopók Airsoft bemutatója is vonzotta. Évente mindössze egyetlen éjszakára tárul fel a Mini Magyarország Maket Park különleges esti világa, ahol a fények és a makettek együtt teremtenek varázslatos hangulatot. A történelmi Magyarország mértani közepén, az ország legnagyobb arborétumában található szarvasi látványosság 2013 óta működik, és máig az ország legnagyobb egyben egyetlen interaktív makettparkja. A park június 20-án szombaton ismét csatlakozott a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatához. Rendhagyó esti nyitvatartás látogatással, kivilágított makettekkel és éjszakai vonatozással várták a látogatókat. Az interaktív makettpark mesebeli díszletté változott, a kivilágított épületek ablakaiban fények gyúltak, a területet több száz apró fényforrás öltöztette ünnepi hangulatba. A fák lomb koronáján látványos fényfestések jelentek meg, a sétányokat lampionok, gyertyák és fényfüzérek szegélyezték. A vízfelületeken úszó mécsesek sejtelmes ragyogása tette teljessé az éjszaka különleges atmoszféráját. A Mini Magyarország Makettpark beszámolója szerint az élmény az egész család számára felejthetetlen volt.

0: egy hipermarket, egy szupermarket és egy nagy bútoráruház. Ezek közül valamelyik már évek óta felbukkan a közösségi médiában, mint lehetséges új Békés Csabai üzlet. A találgatások miatt Szarvas Péter polgármestert kérdezték az aktuális helyzetről. A Penny, az Osan és a Mömax érkezését sokan várják, és időről időre újra előkerül a téma. A polgármester elmondta, hogy a Körte sor közelében valóban készül egy üzlet megnyitása, a munkálatok láthatók is, azonban a városhoz, mint hatósághoz még nem érkezett hivatalos kérelem a tevékenység megkezdésére. A Gyulai úton tervezett nagyméretű hipermarket kapcsán Szarvas Péter pedig úgy fogalmazott, információi szerint a terület kialakítása megtörtént, de a beruházás indulásáról nincs további értesülésük. A bútoráruház esetében viszont friss fejleményről számolt be. Mint mondta, a cég megkapta az építési engedélyt. A folyamat azért húzódott el, mert a csapadékvíz elvezetésének megoldása hosszabb egyeztetést igényelt, de a tervezők és a hatóságok végül megtalálták a megfelelő műszaki megoldást. A polgármester reményei szerint így a Szarvasi út környékén hamarosan elindulhat a beruházás. Nyári dallamok címmel adott koncertet a Bartók Béla vegyes kar szombaton este a Békés Csabai Réti hídon. A kórus könnyed nyári hangulatú műsorral készült, amelyben a magyar zeneszerzők népdal feldolgozásai és ismert dallamok is helyet kaptak. A közönség többek között az Ó szó lemi jó és a Her című musical Ébredj fel hajnal című betétdalának kórus változatát is hallhatta. A tavasz vége és a nyár eleje a természet egyik legélénkebb időszaka, és ez a Körös-Maros Nemzeti Park ragadozó madarain is jól megfigyelhető. A fészkekben zajló élet azonban fajonként nagyon eltérő képet mutat. A hosszú távú vonulók és az egész évben itt élő fajok eltérő életstratégiái miatt a költési időszakuk sem egyszerre zajlik. Vannak ragadozók, amelyek ilyenkor még csak párzanak, mások már tojásaikat őrzik, vagy apró fiókákat nevelnek, még néhány faj fiataljai már a szárnyaikat próbálgatják. A réti sok például egész télen a teritoriumukban maradnak, és nagyon korán, rendszerint februárban rakják le tojásaikat. Előfordul, hogy a kotló madarat hóborítja be, de erre szükségük is van, hiszen hosszú a költési időszak, és a fiókák sokáig maradnak a fészekben. Mire május végére, június elejére érünk, a fiatal rétisasok már nagyok és jelentős mennyiségű táplálékot igényelnek. Csapadékos években a folyók zöldárja sok halat sodor az ártérre, ami bőséges táplálékot biztosít számukra. A kék vércsék hosszú távú vonulók, Afrikából térnek vissza, ezért későn, csak április végén érkeznek meg. Költésük is később indul, így június elején még akadnak párok, amelyeknél csak a párzás zajlik. A legkésőbb visszaérkező faj pedig a meleg kedvelő darázsaév, amely nemrég tért vissza Afrikából. A párok június elején még csak a territóriumot foglalták el, a költés később kezdődik. A madárvilág sokszínűsége tehát ebben az időszakban különösen látványos a térségben. A különböző fajok eltérő ritmusban élik a tavasz végét és a nyár elejét, adta közre a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsy Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között négy évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjaibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet a múljabban, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelemprojektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyennel.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fogkrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, de aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek fel, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg hogy alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni, és néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, mattüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszelban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világba. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, a rajz szak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől
0: függ. Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed. Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár. Úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted vár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, amit ellemegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt, itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körös Hét Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: van benne szomorú szándékot, szenvedés. Akkor nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség.
1: Ez jó.
0: Tudd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szabály.

0: élve. Nem számít ki mit élve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit élve. Csak ennyi a feltétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed,

0: szíre, hogy egy az ő hével legyünk egy a zenével. Nem számít ki mit érve, hogy senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érde, csak egy a feltétele, te legyél a kivétel.
1: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba.
1: Zavaros az este,

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.